Wagyu, Wagyu, Wagyu, Wagyu, Wagyu, Wagyu, Wagyu, Wagyu, Wagyu, Wagyu, Wagyu, Wagyu, Wagyu, Wagyu, Wagyu, Wagyu, Wagyu, Wagyu, Wagyu, Wagyu, Wagyu, Wagyu, Wagyu, Wagyu, Wagyu, Wagyu, Wagyu, Wagyu, Wagyu, Wagyu, Wagyu, Wagyu, Wagyu, Wagyu, Wagyu, Wagyu, Wagyu, Wagyu, Wagyu, Wagyu, Wagyu, Wagyu, Wagyu, Wagyu, Wagyu, Wagyu, Wagyu, Wagyu, Wagyu, Wagyu, Wagyu, Wagyu, Wagyu, Wagyu, Wagyu, Wagyu, Wagyu, Wagyu, Wagyu, Wagyu, Wagyu, Wagyu, Wagyu,